0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Felfüggesztették a mentőakciót Nepálban az időjárás miatt. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy lecserleszakadás a jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alaputakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lehet szükség. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Ilyen a hasnyálmirigyrákos betegeknek készülő vakcina is, az eredmények várhatóan 2031-re lesznek elérhetőek. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

tévesztő, ha erősnek látsz. Ez csak esőben tánc. Összefirkált karral a mostban. Tetováld rám, amit rólad lemostam. Összekötve még se rabok. Épp beléd vakulok. Kevésnek érzem, pedig sok. Ami megtörténhet és meg is fog. Ha eljutok addig, hogy újnak éljen meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben. Visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg. Összebilincselt minket az élet.

0: fuvarvár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Trio FM hírei.
3: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hangsúlyozta. A magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt és hangsúlyozta, a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 000 köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya ügyében. Vitézi Dávid azt írta, hogy a korábbi tárca több mint 100 milliárd forinttal drágában ítélte oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya konceszornak a szerződést. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemeltető a stráda működtetését 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalja. Budapesten vasárnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
5: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra, ez a szokott szakadt durva film. A dejavű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak, jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igazna, akkor jön a végre, vagy inkább mégse. Csikorog az elme,

Ez a Trio FM. Melletted szól. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nemes a cél, legyél nemes a cél.

0: a szögről leakasztottad az időt. Húzd meg, forr, mint a láva, várod a végét, kimaradáva. A napi felkészüléshoz lázba, mégsem lehet soha igazán kész. Fájdalom, szédülés, ami veled jár kéz a kéz.
1: Amíg az elemek benned,
0: túl hevít a nyugalom, a háború valóság, a harcot uralom, ahol az egyik eszi a másik, hisz a meg a felé, mint a derűre borul, csak visszafelé. Csak a mindent oda tesz, tömegek üvöltenek, yes, yes, e napon, ezen az etapon, ha ebben állsz, és a célod az, ami közel így felé, az igyekezet ide vezet, a szellem eleve ő, mi vagyuk a kezeket belemelő, fel a hangam magatokért, a magyarokért, a zászló a csúcson fennmarad, amíg te kidőrsz.

0: 97.7 Rio FM. Melletted szól.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: városon, és ha megkérdezik, kihasználok minden percet, hogy elpocsékolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Zene a múltból és a jelenből. Hallgassa a hétvégi Zene Turmixot!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Felfüggesztették a mentőakciót Nepálban az időjárás miatt. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Még mindig van magyar haza, nyelv, kultúra és honvédség, ami annak bizonyítéka, hogy a nemzetet érheti vereség, de ami képes felállni, addig nincs legyőzve, jelentette ki a honvédelmi miniszter a Mohácsi csata 500. évfordulóján. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, hogy Mohács története arra figyelmeztet, egy ország biztonsága nem magától értetődő, a felkészültséget békében kell megteremteni. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétál zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Megduplázta a kormány a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét. A korábbi 5-ről 10 milliárd forintra emelkedik az összeg. Emellett szeptember közepétől 27-ről 5%-ra csökkentik a fűtőanyag áfáját. A rossz idő miatt felfüggesztették a túlélők utáni kutatást és a mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A katasztrófában 675-en meghaltak, csaknem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy lecserleszakadása jég, kő és sártömeget zúdított több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a hidak és hírközlési kapcsolatok helyreállításához, az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez, illetve az áldozatok azonosításához szükséges DNS vizsgálatokhoz. Az első becslések szerint az újjáépítési munkálatokhoz 4-5 milliárd dollárra lehet szükség. Leállítja egyik kísérleti fázisban járó mRNA-s alapú rák vakcinájának vizsgálatát a BioNTech, írja a Reuters cikkét szemléző Telex. A német gyógyszeripari vállalat döntésének oka, hogy egy független bizottság megállapította, a kezelés valószínűleg nem akadályozná meg a vastagbélrák kiújulását azoknál a betegeknél, akiket már megműtöttek, de a vérükben továbbra is kimutatható a rákos sejtek DNS-e. A BioNTech ugyanakkor közölte, hogy más mRNA-s alapú rákterápiákat is fejleszt, amiken változatlanul dolgoznak. Ilyen a hasnyálmirigy rákos betegeknek készülő vakcina is, az eredmények várhatóan 2031-re lesznek elérhetőek. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Arra van 14 és 19, napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Kellemes késő nyári idő lesz. Mohácsra emlékezik a magyarság. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy 1526. augusztus 29-én elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hangsúlyozta. A magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban Szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Az ellenzéki pártok is megemlékeztek az 500 évvel ezelőtt történt mohácsi csatáról. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán a magyar történelem sorsfordító ütközetének nevezte az eseményt és hangsúlyozta, a nemzet megmaradásához a hősök áldozatán keresztül vezetett az út. A KDNP közösségi oldalán arra hívták fel a figyelmet, 500 éve magyarok ezrei áldozták életüket a hazáért és a keresztény Magyarországért. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott közösségi oldalán, a magyarság olyan súlyos veszteségeket szenvedett a mohácsi vész során, amelyeket a mai napig nem tudott pótolni, feldolgozni. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy maximális teljesítményen 4 reaktorral és 8 turbinával üzemel az erőmű. Feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya ügyében. Vitézi Dávid azt írta, hogy a korábbi tárca több mint 100 milliárd forinttal drágábban ítélte oda a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekkörébe tartozó autópálya koncesszornak a szerződést. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemeltető a stráda működtetését 149 milliárd forint helyett 44 milliárd forintért vállalja. Budapesten vasárnap hajnalban átadják a felújított Flórián téri felüljárót. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy azt vállalták, hogy iskola kezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hajnali 14-19 fok után napközben 30 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Hasonlóan meleg késő nyári idő várható a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi Zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

vársz, és értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érzek semmit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Elkészült a víz alatti gát Paksnál. Mostantól láthatók a Sziget idei magyar koncertjei a közmédiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Mohács legfontosabb üzenete a sors közösség, jelentette ki ünnepi beszédében a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulójának emléknapján. Magyar Péter úgy fogalmazott, 1526. augusztus 29-én elveszítettünk egy sorsdöntő csatát, de a magyar nemzet történelme nem a veszteségek, hanem a talpraállás, az újrakezdések és az összefogás története. A Dunaparti városban szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra temették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43.000 köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Több megye rendőrei együttműködésében fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 km megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását, senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi gripeneket is riasztották. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani. Ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. A több mint 40 éves rendkívül rossz állapotban lévő felüljáró megújítása tavaly márciusban kezdődött, és két ütemben végezték el. Az idei Sziget Fesztiválon készült koncertek felvételei láthatók mától a közmédiában. 13 estén keresztül mások mellett Meringer, a Blaha Louisiana, az Ivan and the Parazol, az Esti Kornél, valamint a Kispál és a Borz teljes koncertjét lehet megnézni az M1-en. A felvételek késő esténként 18-as korhatárbesorolással vágatlanul kerülnek képernyőre. Másodszor rendeznek félmaraton futóversenyt Gödöllőn. A szeptember 19-i megmérettetésen egyéni páros és váltóversenyszámok közül választhatnak az indulók. A félmaratoni táv mellett másfél, valamint 12 kilométeres távon is lehet indulni. Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos meleg idő lesz eső nélkül. 4 településen tartanak időközi önkormányzati választást. Folytatódik a kutatómentő munka Nepálban. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. 4 településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Fejér megyei Enyingen még 2024-ben feloszlatta magát a képviselőtestület. 3 polgármester jelölt és a 8 képviselői helyért 18 jelölt indult. Hajdúbiharban, Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezetőt Görögné Bocskai Évát tavasszal a Tisza országgyűlési képviselőjének választották. 4 jelölt indult, emellett egy képviselői hely is megüresedett, így önkormányzati képviselőt is választanak. Szintén Hajdúbiharban, Hajdúbagoson májusban feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron egy új egyéni önkormányzati képviselőt választanak, 7 jelölt közül Strompová Viktória helyett, aki a Tisza párt listájáról országgyűlési képviselői mandátumot szerzett tavasszal. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, eddig 43 000 köbméter követ építettek be. A folyómeder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart is eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, valamint az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja. Az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófa miatt szakadtak el egymástól. Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: megyek aludni.
1: 97.7 Trio FM mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám. A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
4: A TUFM hírei.
5: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Elkészült a víz alatti Dunai gát Paksnál. Ma kezdődik a zsinagógák hete programsorozat. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adél vagyok. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdúbiharban Hajdúbagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43.000 köbméter követ építettek be. A folyó meder alján lévő gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt. Ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízellása esetén. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart és eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jégkő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Ma van az eltűntek világnapja, az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet 2000-ben kezdeményezte megtartását. A világnap célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Vörös Kereszt segít azoknak a családtagoknak az egymásra találásában, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól. Idén is a hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik Budapesten a zsinagógák hete. A 3 hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Újbudán megismerhető és el is készíthető kos szarvból az ikonikus fúvós hangszer a sófár. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők. A zsidó új év alkalmából Szentendrén nyitott ünnepet tartanak. Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad, napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik, 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat, ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozott ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig csak a

0: 1600 forint volt, mert hogy elektromos repülőről van szó, írja a National Geographic az oldalán. Egyébként egy svéd kísérleti gépről van szó, amely augusztus 12-én szállt fel egy New York állambeli repülőtérről. A gép neve X1, 32,3 méteres fesztávolságú, maximális felszálló tömege meghaladja 11,3 tonnát. A gépet nem utasszállításra szánják egyébként, hanem repülési adatok gyűjtésére és az elektromos hajtásrendszer tesztelésére. A tapasztalatokat már egy nagyobb, kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légiközlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légiközlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légiközlekedés a globális széndioxid kibocsátás mintegy 2,5%-áért felelős, és a klímára gyakorolt hatása ennél is nagyobb, többek között a vízgőz és a kondens csíkok miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon jó lenne, ha minden repülőgép elektromos repülőgép lenne, akár már holnaptól, viszont az elektromos repülőgépek előtt nagyon komoly műszaki akadályok állnak. A legnagyobb probléma az akkumulátorok energiasűrűsége. A repülőgépek számára döntő fontosságú, hogy minél több energiát minél kisebb tömegben tudjanak magukkal vinni. A kerozin kilogrammonként még mindig nagyságrendekkel több energiát tárol, mint a korszerű lítium-ion akkumulátorok, miközben az akkumulátorokat nem lehet egyszerűen menet közben újra tölteni.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk arra az elektromágneses vonatra, amely gyorsulási rekordot ért el, 5,3 másodperc alatt gyorsult fel álló helyzetből 800 km/órás sebességre, ezzel egyébként saját rekordját is megdöntötte, és megközelítette egy utasszállító repülőgép utazó sebességét. Ha ez a vonat így haladna, akkor ebben az Egyesült Államokban mondjuk New Yorktól Los Angelesig 5 óra alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra, a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly évvégén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világ sajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km/órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mezőse segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal, egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgy feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madarak könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganat sejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki, a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horváth Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutató csoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel járó vesét érintő daganat típusból, a világos sejtes veserákból származó mintákon a világon először mérték meg egy sejt szinten a tumor klónok genetikai és fehérje állományát. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes tövet mintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a Szegedi Kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja. Ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben, a módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Melletted szól.
3: Trio FM.
2: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel! Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en A szám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást! Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét! Bővebb információk www.jászablak.hu.
1: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám. A Trio FM hírei.
5: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. Polgármestereket és önkormányzati képviselőket választanak 4 településen. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csak nem 2500 ember, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről az országnak, ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimenekítéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igenek győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tag státuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. Az Igetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. A szakemberek megfeszített munkájával 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb a Duna teljes szélességében Paksnál. A folyómederben lévő víz alatti gát megemeli a vízszintet az erőmű előtt, ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. Díjátadógálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilm szemle. Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az 5 napos közönség találkozókkal megtartott versenyre ebben az évben rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben az iskolai bántalmazás, a barátság, a családi kapcsolatok, a felnőtté válás, az identitáskeresés és más a fiatalokat foglalkoztató társadalmi kérdések is. Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szélmérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio Mozaik. 97.7 Trio FM. Életed.
1: melletted szól.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is. Úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik, a jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetek a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét,

0: közgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sósivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőréről van szó, tehát aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam ezen a sósíkságon, 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. A területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található. Ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Megéheztetek és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4-10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo Pizzeria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
2: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
3: Komolyan? És most is visszajársz?
2: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
4: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első nap az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
5: frissautó.hu.
6: Minden, ami az autódhoz kell.
5: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
6: csajos cuccok.
5: Mindened az autód.
6: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
5: frissautó.hu. Itt vagy már.
6: Motorosoknak is.
7: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jársági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
8: Ez volt a reklám.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes, száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte, az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban. Ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben. Összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a délnyugat Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. Vegetáció tűznek nevezünk egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No, de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma. Az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. A folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens, a nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. Én Strasser Andrea vagyok, mára búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi tudományos magazin alkalmával is.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Folytatják a mentőakciókat Nepálban. 4 helyen választanak polgármestert és önkormányzati képviselőket. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása sem a károk felszámolásához, sem az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Kora délutánra kiderülhet az uniós csatlakozási tárgyalások folytatásáról szóló izlandi népszavazás eredménye. Az igen egy győzelme esetén Reykjavik és Brüsszel folytatná a csatlakozás feltételeiről szóló egyeztetéseket, a tag státuszról pedig újabb népszavazáson döntenének. A Szigetország még 2013-ban függesztette fel a tárgyalásokat. A tegnapi népszavazáson mintegy 273 ezeren vettek részt. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, szeptember 1-től, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen és Hajdú-Biharban Hajdú-Bagoson a képviselőtestület feloszlatta magát, emiatt választanak új testületet és polgármestert. Hajdú-Böszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. A Vas megyei Sárváron egyéni önkormányzati képviselőt választanak, a Tisza színeiben parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett. Idén is hagyományos Sólet-fesztivállal kezdődik ma Budapesten a Zsinagógák hete. A 3 hetes programsorozatban egyebek mellett újra szentelik és megnyitják a 82 éve bezárt Rákospalotai zsinagógát, valamint a belvárosi Dezsőfi utcai ifjúsági zsinagógát. Miskolcon kántorkoncerttel készülnek a szervezők.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
4: Ez a zama.

0: 97.7 Rio FM mellettet szól, már is indul a Zamat. Köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok. Ma egy izgalmas alapanyagunk lesz, már a tekintetben izgalmas, hogy amikor izgulunk, akkor szeretjük ezt ropogtatni, például sportversenyek alatt, vagy akár baráti beszélgetések alatt, bár akkor nem izgulunk annyira, vagy esetleg valami izgalmas film alatt, a tévé előtt ülve, vagy DVD-t nézve esetleg a moziban. Nem a patogatott kukoricára gondolok, hanem a tökmagra. A tökmagból és a belőle sajtolt tökmag olajból ugyanis nagyon sok finomságot lehet még elkészíteni, nem csak úgy ropogtathatjuk magában. Erről lesz tehát ma szó gasztronómiai magazinunkban. Remélem velem tartanak.
1: A műsorvezetők éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

Itt a Trio FM-en önök a Zamatot hallgatják. A tökfélék igen népes família. Az uborkától kezdve a cukkinin keresztül az édes mézes görögdinnyéig és a sütőtök csemegéig nagy a rokonság. Általában csak a termés húsát fogyasztjuk, és megfeledkezünk arról, hogy a tökmag milyen értékes része a töknek. A sütő és főzőtök magja alkalmas arra, hogy picit megpirítva ropogtatni valót készítsünk belőle, ám bizonyára önök is találkoztak már a tök

mag olajjal, amelyet az olajtök magjából préselnek. Ezzel a tökfélével, az olajtökkel nem találkozunk a boltban, a piacokon, hiszen ezt csak a magja miatt termesztik. A tökmag, mindegy milyen fajta tökből is származik, kiváló élettani és gyógyító hatással bír. Nagyszerű energiaforrás, de féreghajtóként, afrodiziákumként, nyugtatóként, altatóként, hashajtóként és vérszegénység orvoslójaként is számon tartják. A tökmag kúra távol tartja a csontritkulást, megelőzi a prostatarákot. A tökmagból kivont olaj tisztítja a szervezetet, nyugtatja a felzaklatott idegeket, E és C vitaminban gazdag, rengeteg benne a magnézium és kálium, ugyanakkor antioxidánsokkal is bővelkedik, zsírtartalma alacsony és kalóriában is szegény. A tökmagok lecitinben, enzimekben gazdagok, ezáltal csökkentik a koleszterint, cinket, magnéziumot, foszfort ezek is tartalmaznak, ezáltal visszaszorítják a vérben raktározott zsírok mennyiségét, rendezik a hormon háztartást a nők esetében, és növelik a termékenységet, mind a nőknél, mind a férfiaknál. A tökmag segít olyan bőrbetegségek kezelésében is, mint például a korpásodás. Naponta, hogyha 20 nyers tökmagot elfogyasztunk ebéd előtt, akkor biztosítjuk szervezetünk számára a szükséges cink mennyiséget. Ugyanakkor A-vitaminban is gazdag, így ezáltal a látásunk épségéről is gondoskodhatunk. Tökéletes szívbarát csemege. És milyen finom dolgok készíthetők belőle, vagy éppen vele? Hát elő a jegyzetfüzetekkel, jönnek a receptek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
3: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 06 30 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
2: Szeptember 12.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.

A Trio FM gasztromagazinjában, ha Zamatban ma egy igen finom csemegével, a tökmaggal ismerkedünk. Milyen ritkán fordul elő ez az alapanyag a konyhánkban, talán nem is használjuk másként, mint esetleg pogácsák tetejére szórva, vagy baráti beszélgetések közepette ropogtatva. Ezen ideje változtatni, hisz egy nagyon egészséges dologról van szó. Itt van például a leves kérdése. No, nem, tökmagból nem fogunk levest készíteni, de sima olaj helyett használhatunk a levesünk készítéséhez tökmagolajat, és levesbetétnek is kitűnőek ezek az apró kis magocskák. Készítünk már is egy sűrű, tejszínes sajtkrémlevest, természetesen tökmaggal. 10-15 reszelt sima sajtra, például trapistára van szükségünk, és kell 10 dekányi reszelt füstölt sajt. Használunk egy darab natúrtömlős sajtot hozzá, egy 10 dekásat, 2 deci tejszínt, 2 darab leveskockát, erőleves vagy zöldségleves kocka tökéletesen megteszi, 4 evőkanálnyi pirított tökmagot, valamint sót, szerecsendiót és tárkonyt. A leveskockákat felfőzzük másfél liter vízzel, beletesszük a sajtokat, és lassú tűzön addig főzzük, amíg a sajt fel nem olvad. Felforraljuk, majd folyamatos kevergetés mellett hozzáöntjük a tejszínt, forráspontig hevítjük, ízesítjük egy kevés szerecsendióval és, hogyha szükséges, sóval, majd szórunk a levesbe tárkonyt, elzárjuk a gázt és lefedjük a levesünket. Közben száraz serpenyőben, vagyis olaj használata nélkül egy picit megpirítjuk a tökmagot, tálaláskor pedig kiki annyit tehet a levesébe, amennyit szeretne. Egyébként a karfiol és a sütőtök krémlevesekbe is remek betét a pirított tökmag. Ajánlom, próbálják ki!

Friss jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től. Hey y'all, I come to talk about this girl that had my love, see?

97.7 Trio FM mellettet szól ez a Zamat, és ma egy igen ritkán használt alapanyagot vettünk elő, a tökmagról beszélgetünk. Itt a grill szezon, ugye idén nyáron már grilleztünk is gasztromagazinunkban, és ugye akkor is szó volt arról, hogy valamilyen salátát mindenképpen készítenünk kell a sült húsok mellé. Nos, itt egy tökéletes tökmaggal is gazdagított változat. Szükségünk van ehhez a salátához vegyes salátára, fejes saláta, madár saláta, fodros saláta, rukkola saláta, jégsaláta, ami csak a kezünkbe akad. Kell 10 dekányi színes húsú paprika, jó a kápia paprika, de akár különböző színes kaliforniai paprikát vagy pritamin paprikát is használhatnak. Kell 10 dekányi paradicsom, 5 deka tökmag és 5 deka napraforgó mag, 1 deci tökmagolaj, 2 citrom leve, 20 szem olajbogyó és 25 dekányi füstölt sonka vékony szeletben. Füstölt sonkából a legjobb, hogyha valamilyen bajor sonkát, valamilyen fekete erdei jellegű sonkát használnak, de akár a prosciutto jellegű sonka is jó lehet. A saláta elkészítése pedig rém egyszerű, akár a pasikra is rábízhatjuk. Megtisztítjuk ugye a vegyes salátánkat, leveleire szedjük, megmossuk, leszárítjuk, összetépkedjük, majd összedaraboljuk a paprikát, a paradicsomot, ízlés szerint lehet akár karikára, akár cikkekre vágni. A magokat szárazon megpirítjuk egy serpenyőben, aztán óvatosan összeforgatjuk a salátákat, a zöldségeket és a magokat, tányérra tesszük, meglocsoljuk tökmagolaj és citromlé keverékével, rászórjuk az olívabogyót, a sonkaszeleteket pedig ugye vékony darabokra vágjuk, és akár grisztinire csavarva, akár szépen elrendezgetve a saláta tetejére tesszük. Ennyi az egész, és már kész is ez a tökmaggal gazdagított saláta.

0: friss jársági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től.
1: Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő és mellékút újul meg közel 149 milliárd forintból, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Mint Vitézy Dávid közölte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd forint értékben. Ez összesen az idén érintett úthálózat közel 57%-a. A legtöbb beruházás néhány kilométeres útszakaszt érint. Jász-Nagykun-Szolnokban 11, köztük a 32-es főút egyes részét, Pest megyében 21, Hevesben pedig 18 projekt szerepel az idei programban, tájékoztatott a tárcavezető. A legtöbb helyen teljes pályaszerkezeti megerősítés történik, új kötő és kopó réteg épül, rendezik és megerősítik a patkákat, helyreállítják a vízelvezető rendszert, felújítják az átereszeket és más műtárgyakat. Térségünket érintő közlekedési infrastruktúra beruházásról Halmai Ferenc, a Jászság országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt rádiónknak. Mint mondta, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretein belül a Nagykáta új 100 vasútvonal fejlesztése is megvalósul, a beruházás várható költsége 65-85 milliárd forint.
2: Jelen pillanatban a Nagykáta új 100 vasútvonal az, ami felújításra szorul. Nyilván az Európai Uniós pénzekkel lehetséges ez a megoldás, ez úgy néz ki, hogy sikerült hazahozni, ennek egy része már meg is érkezett, és a természetesen a Vitézy miniszter úrék több mindenben gondolkodnak, nagyon sok mindenben, hiszen óriási a probléma az egész országban. Nyilván ez a pénz is véges, hiszen ha a vasútra vagy a közlekedésre kellene költeni, oda nagyon-nagyon sok pénz kellene, hiszen nagyon nagy lemaradás, de én azt gondolom, hogy ez a járságot is fogja segíteni.
1: Halmai Ferenc arról is tájékoztatta rádiónkat, hogy megszülettek az első eredmények a Magyar Falu programban.
2: Már vannak elnyert pályázatok, Jász-Jákóhalma orvosi rendelő, fűtéskorszerűsítés, Jász-Alsó-Szentgyörgy járda felújítás, és természetesen Alattyány utca felújításra már megérkeztek a pénzek, de nagyon remélem, hogy nyilván a többi is nem sokára.
1: A Jászság országgyűlési képviselő, a BM parlamenti államtitkára arról is beszámolt a Trio FM-nek, hogy zajlik a Szent István vidékfejlesztési program kidolgozása, melynek keretében 10 településenként évi 1 milliárd forintnyi új fejlesztési forrás állhat rendelkezésre a Magyar Falu program és a versenyképes járások program támogatásain felül. A cél, hogy a vidéki települések fejlődéséről ne kizárólag központilag szülessenek döntések, hanem a helyi közösségek, a polgármesterek és a lakosok és beleszólhassanak abba, milyen beruházások valósuljanak meg. Halmai Ferenc közölte, kérésére a jászsági települések összeállítottak egy fejlesztési és beruházási terveiket tartalmazó jegyzéket.
2: Ez nem csak a mostani igényekről szól, hanem azokról, amik már be vannak adva pályázatok, illetve azok a fejlesztési igények, amik a településre nagyon kellenének. Nyilván azért a településeknek vastagon fogott a tolla, tehát vannak elképzelések, aztán majd meglátjuk, hogy anyagi forrásokat tudok-e, vagy tudunk-e mellé tenni. Egyben biztos vagyok, és ez nekünk a kormányunknak egyik célkitűzése, hogy mindent, ami szakmai kérdés, a szakmai szervezeteknek szakmai döntést kell, hogy hozzonak, amikből nem biztos, hogy a politikusoknak bele kell szólni, illetve legfőjebb tanáccsal szolgálhatnak. Tehát az a rendszer megszűnik, hogy majd a politikus ossza szét a pénzt. Nincs ilyen, én nekem maximum lobby tevékenységem lesz ebben. A Szent István program is tulajdonképpen a legelmaradottabb, illetve legnagyobb szükségre váró településeknek lesz a pénze. Én a múltkorában felemlegettem, hiszen az államtitkári ülésen is, hogy az önkormányzatoknak a legnagyobb problémája a működési területen van, a működési pénzekkel, hiszen itt vannak óriási lemaradásban, de azt gondolom, hogy erre is később mindenképpen valamilyen megoldás fog születni.
0: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb jársági információk és interjúk várják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Napos meleg idő lesz eső nélkül. Emelkedett a nepáli áradás áldozatainak száma. 100 milliárdos állami vagyon került át alapítványokból a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Már elérte a 750-et, a múlt hetig gletszerösszeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csak nem 2500 embert, köztük három magyart eltűntként tartanak nyilván. A kimenekített turistákat a fővárosba Katmanduba szállítják. A mentési munkálatokat az újabb esőzések és áradások veszélye miatt többször is fel kellett függeszteni. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, a DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. A keresésben drónokat, helikoptereket és műholdas navigációs rendszereket is bevetnek. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza négy olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alárendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézy Dávid tárcavezető. A négy kekva felszámolása augusztus végével zárul le. Vitézy Dávid emlékeztetett, hogy a Fidesz kormány által létrehozott kekva rendszer átláthatatlanul és ellenőrizhetetlenül juttatott állami vagyont az alapítványokhoz úgy, hogy a kuratóriumokban szinte csak fideszes politikusok voltak. Az uniós források hazahozatalának egyik feltétele volt ennek a felszámolása. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, szeptember 1-től, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKK és a BKV is, csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, hogy a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Díjátadógálával és díjazott filmek vetítésével zárul ma a 33. országos Kárpát-medencei diákfilmszemle Budapesten a Csokonai rendezvényházban. Az ötnapos mustrára idén rekordszámú 164 alkotást neveztek. Animációkat, élőszereplős rövidfilmeket és dokumentumfilmeket is láthattak az érdeklődők. Megjelent a filmekben egyebek mellett az iskolai bántalmazás, a barátság, az identitáskeresés, a mentális egészség, a történelmi emlékezet és a környezetvédelem is.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
5: Országszerte napos az idő, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután zavartalan napsütésre készülhetünk. Eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tiszató 24 fokos.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Vetemedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kapcsoljuk a Trio FM konyháját.
7: Ez a zama.
6: Zama.

Ez a Zamat itt a Trio FM-en, és ma a tökmanggal ismerkedünk. Szokatlan alapanyag ez a konyhában. Most pestót fogunk készíteni, amit szintén tökmanggal gazdagítunk. Ugye a pesto kifejezéssel ismerkedünk egy ideje, a legtöbben azt a pestót ismerik, amely bazsalikomból, fokhagymából, parmezánból, fenyőmagból, olívaolajból, sóból és borsból készül. No de a pesto azért ennél jóval gazdagabb dolog, többféle szószt is nevezhetünk pestónak. A közös vonás bennük a törés, zúzás, hiszen az olasz pestare igéből származik a kifejezés, amely azt jelenti, hogy a hozzávalókat összetörjük, összezúzzuk. A pesto egyébként maga a mozsár, amelyben az alapanyagokat hagyományos módon összetörik. Sok mindenből készülhet pesto, például spenótból. 25 dekányi friss spenótlevél szükségeltetik, 5 deka tökmag, 2 evőkanál tökmagolaj, 1 evőkanálnyi frissen reszelt keménysajt, ez lehet akár parmezán, 1 egészen aprócska gerezt fokhagyma, 1 tejáskanál frissen facsart citromlé, só és bors. A spenótleveleket megmossuk, szűrőben jól lecsepegtetjük a tökmagot, zsiradék nélkül enyhén megpirítjuk, a sajtot lereszeljük, a fokhagyma gerezdet pedig apróra vágjuk vagy átnyomjuk a fokhagyma présen, bár hogyha tényleg egészen picike fokhagyma gerezdet használunk, akkor a fokhagyma nyomóban lehet, hogy több lesz a vesztes. A spenótleveleket durvára vágjuk, turmixgépbe dobáljuk, hozzáadjuk a fokhagymát, a pirított tökmagot, a tökmagolajat, a citromlét, a sajtot, sót, borsot, erős fokozatra kapcsoljuk a gépet, és 2-3 perc alatt krémesítjük az egészet. Hogyha szükséges, akkor lehet még fűszerezni egy kis sóval, borssal. A spenótpesztót pedig tálalhatjuk akár pirítós mellé, de akár tésztára is tehetjük feltétként. Érdemes ezt is feltétlenül kipróbálni. Jó étvágyat!

97.3 UFM mellettet szól ez a Zamat, és gasztromagazinunkban ma a tökmagot használjuk finomságok elkészítéséhez. Ugye néhány évvel ezelőtt az ország tortájának az egyik fő összetevője a tökmag volt, háromféle szinten is megjelent az Őrség aranyában a tökmag, többek között tökmag pralinéként is. Elgondolkodtató, igaz? Hogyan is tudunk odahaza tökmag pralinét készíteni? Na hát először is ugye tudjuk jól, hogy a praliné egy aféle bonbon jellegű édesség. Általában egyszerűen karamell valamilyen mag hozzáadásával, vagy csokoládé valamilyen mag hozzáadásával. Hát mi is karamellt fogunk készíteni tökmaggal. A praliné feltalálás egyébként Plessis Praslin tábornok szakácsához kötődik, aki a monda szerint 1671-ben odaégetett egy mandulás desszertet, és arra, hogy mentse, ami menthető, olvasztott csokoládét öntött, és tökéletes lett a végeredmény. Ez az egyik legenda, ami a praliné születéséről szól. Talán erősíti a legendát az, hogy maga a praliné elnevezés is Plessis Praslin tábornok nevéből ered, úgyhogy lehet a sztoriban valami igazság. A tökmag pralinéhoz 110 g cukorra van szükségünk, és 40 g tökmagra. Karamellt készítünk a cukorból 2 evőkanál víz hozzáadásával, hogyha már aranybarna, akkor lehúzzuk a tűzhelyről, belekeverjük a tökmagot, kiöntjük egy sütőpapírra, lefedjük egy másik sütőpapírral, és vékonyra lapítjuk egy sodrófával, hogyha kihűlt, akkor pedig lehet összetörni, akár kisebb, akár nagyobb darabokra. Ezt így magában is fogyaszthatjuk, de akár sütemények gazdagítására is felhasználhatjuk. Ezzel is érdemes egy próbát tenni. Rém egyszerű, és nagyon finom.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Zamat.
5: Ez a Zamat a Trio FM-en.
4: Kata a konyhában.

Ez a Trio FM, és itt az Amatban a Tök Magaz alapanyagunk, és egy édességet készítettünk, hát itt az ideje, hogy egy sósságot is készítsünk, egy sós süteményt. Megfigyeltem, hogy a pogácsák közül, különösen ugye cukrászdából szerezzük be a pogácsát, mindig a tök magos és a sajtos fogy el leghamarabb, aztán kezd el szépen lassan tűnni a köményes, a szezámos és végül a tepertős. Ezért az elgondolkodtató, nem? Mégis, hogyha pogácsát sütünk otthon, akkor szinte soha nem jut eszünk be, hogy tök magot szórjunk rá. Vajon miért? Nos, ezen is ideje változtatni. Egy tök magos burgonyás pogácsát fogunk most sütni. Fél kilónyi lisztre van szükségünk, és 40 dekányi burgonyára, tehát egy picit kevesebb a krumpli, mint amennyi a liszt. Kell 15 deka zsír, igen zsír, nem vaj, nem margarin, zsír. Egy csomag élesztő, 2 darab tojás, 2 deci tejföl, 1 tejáskanál cukor, 1 evőkanálnyi só, vagy ízlés szerint, ennél több vagy egy kicsit kevesebb, illetve 5 dekányi tök mag, a tetejére pedig 4-5 deka reszelt sajt és még egy kevés tök mag. Meghámozzuk a krumplit, kis kockára aprítjuk, és sós vízben megfőzzük. Közben a tök magot szárazon megpirítjuk. A tojásokat felverjük, 2 evőkanálnyit félreteszünk majd a pogácsák kenéséhez, a többit pedig hozzáadjuk a tésztához. A tésztához pedig ugye átszitáljuk a lisztet, elmorzsoljuk benne a zsírt, a kihűlt krumplit szintén hozzáadjuk, és hozzátesszük a többi hozzávalót is, az élesztőt, a tejfölt, a cukrot, a sót és az 5 dekányi megpirított tök magot egészben, azt nem kell összetörni. Miután jó alaposan összegyúrtuk az egészet, letakarjuk és hagyjuk fél órát pihenni, a legjobb egyébként, hogyha betesszük a hűtőbe, hogy ott pihenjen. Majd lisztezett felületen kinyújtjuk és hajtogatjuk. Összesen 3-szor fogjuk hajtogatni, a hajtogatások között pedig mindig adunk 20 percet a tésztának, hogy pihenjen. Szükséges egyébként ez az idő, hogy tényleg kipihenje a tészta a sokkot, mert sokkal szebb lesz, és sokkal szebben elválnak majd a rétegek, hogyha hagyunk időt a tésztának a pihenésre. Ugye kinyújtjuk a tésztát, és úgy hajtjuk föl, hogy megjegyezzük, hogy milyen sorrendben hajtottuk föl, mondjuk először alulról fölfelé, fölülről lefelé, jobbról balra, balról jobbra, kész, hagyjuk pihenni. Aztán a pihenés után megint kinyújtjuk, megint alulról fölfelé, fölülről lefelé, balról jobbra, jobbról balra, összehajtjuk és megint hagyjuk pihenni, a harmadik nyújtás után pedig már nem hajtogatjuk, hanem vagy késsel földaraboljuk csíkokra, vagy pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk a pogácsát, és szépen a tésztácskákat sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük, a tetejüket a félretett tojással megkenjük, némelyikre csipetnyi sajtot teszünk, némelyikre pedig tökmagot, sütés előtt pedig még fél órát pihentetjük, majd 20-25 perc alatt megsütjük a tök magos burgonyás pogácsákat. Ennyi az egész. Hogyha kihűlt, már fogyasztható is. Nagyon nehéz egyébként neki melegen ellenállni. Jó étvágyat hozzá!

Itt a Trio FM-en végére értünk az amatnak. Remélem, hogy megjött a kedvük, hogy kipróbálják a tökmagot ne csak a ropogtatva, hanem akár pogácsába sütve, akár levesbe szórva, vagy amiről nem beszéltünk, de bundázáshoz is tökéletesen alkalmas a tökmag. Egy pici pirított tökmagot, hogyha teszünk a zsemlemorzsába, és úgy forgatjuk meg benne, akár a sajtot, akár a húsokat, akár a zöldségeket, hogyha mondjuk rántott zöldséget, rántott tököt készítenek, nagyon finom lesz a végeredmény így is. Mondjuk a bundázáshoz akár egy kicsit össze is törhet a magokat. Jó próbálkozást kívánok, és persze jó étvágyat az elkészült finomságokhoz. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Jövő héten is számítok Önökre.

0: hiássági információk egy helyen, a Trió Mozaikban. Minden hétvégén, reggel 7-től.
1: A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatójának kezdeményezésére az intézményt érintő szociális kérdésekről is tárgyalt legutóbbi ülésén a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége. Mint dr. Besenyi Orsoly a rádiónak elmondta, a térség országgyűlési képviselőjével és a polgármesterekkel együtt áttekintették a szociális ellátórendszer és az egészségügy egyik legsúlyosabb kihívását. A kórházban ugyanis jelenleg több mint 60 olyan beteg részesül ellátásban, akiknek kórházi kezelése már nem indokolt, azonban szociális helyzetük miatt nem tudnak biztonságos körülmények között hazatérni. Emiatt a krónikus belgyógyászati osztály és az ápolási osztály folyamatosan pótágyakkal együtt is maximális kihasználtsággal működik. A kialakult helyzet az aktív betegellátást is egyre nagyobb mértékben érinti, hangsúlyozta az intézményvezető.
2: Látnunk kell, hogy mi egy idősödő társadalom vagyunk, és egyre jobban kell szembenéznünk az idősödő társadalomnak a speciális igényeivel. Na, ha egy idős ember kórházba kerül és hirtelen elveszíti önellátó képességét, akkor egy darabig kórházban marad, de akkor, amikor már nem szükséges az orvosi kezelés, és tovább kellene adnunk őt, illetve biztonságos környezetet kellene számára biztosítani, akkor már nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a család is nagyon nehéz helyzetbe kerül. A családok nem tudják sokszor válni ezt a gondozást, ápolást, néha 24 órás felügyeletet, hiszen ha a család fenntartó feladja a munkáját, akkor az egész családnak a megélhetése kerül veszélybe. A szociális rendszerünk pedig sajnos még nincs felkészülve erre a megnövekedett teherre, vagy megnövekedett nyomásra. Itt betegeinknek többféle lehetőségei vannak. Vannak szociális otthonok, de sajnos még mindig azt kérdik a hozzátartozók, hogyha valaki bekerül egy ilyen bentlakásos intézménybe, a szégyenként éli meg. Talán ez is az egyik oka, hogy itt kórházunkban sok-sok beteg visszamarad. Jelenleg több mint 60 ilyen gondozottunk van, vagy ápoltunk, aki már nem szorul kórházi kezelésre, szociális otthonra vár hónapok óta. Volt olyan betegünk, aki a krónikus osztályon 4 évig volt, hiszen nem tudtuk továbbadni szociális otthonba. Éppen a jövedelme miatt nem volt neki családja, és nem tudott a szociális rendszer jelenleg ezekre a helyzetekre kellőképpen reagálni.
1: Főigazgatóasszony, az, hogy most ez a téma terítékre került a JÖSZ ülésén, azt mi indokolta? Egy kritikus számot ért el az ellátottak száma? Miért érezte szükségesnek az, hogy a Jászsági Önkormányzatok Szövetségénél a település vezető a térség országgyűlési képviselőjével is ezt kibontva megtárgyalják?
2: A probléma régóta fennáll, amiben igazat adok. Azonban most értük el azt a helyzetet, hogy mind az ápolási osztály, mind a krónikus osztály maximális létszámmal működik, pótágyakkal, és elértük azt is, hogy sokszor aktív osztályra kerülnek olyan betegek, akiknek a felvételét szociális indokolja. Az már nem megengedhető, hogy aktív osztályokon olyan betegek feküdjenek, akik csak ápolásra és gondozásra szorulnak, orvosi kezelésre nem, elvéve a helyet azoktól a betegektől, akik valóban aktív kezelésre, aktív orvosi kezelésre szorulnak.
1: Dr. Besenyi Orsolya kiemelte, a települések vezetői rendkívül nyitottan és konstruktívan fogadták felvetéseiket, hiszen ők maguk is nap mint nap szembesülnek az idősödő társadalom kihívásaival, ezért pontosan érzékelik az azt növekvő terhet, amely a családokra, az önkormányzatokra és az egészségügyi ellátórendszerre egyaránt nehezedik.
2: Nagyon pozitívan reagált a polgármesterek, illetve képviselő úr is. Azt a nyomást, amit mi érzünk a kórházban, azt ők is ugyanúgy érzik a településeinken, és egy nagyon-nagyon szoros együttműködésre van szükség az egészségügy, a szociális ellátórendszer, illetve az önkormányzatok között. Szóval ez egy közös probléma, és a megoldása is közös kell, hogy legyen. Mi készek vagyunk arra, hogy egy szorosabb kapcsolatot építsük a szociális ellátókkal, hogy már a kórházi körülmények között megismerkedhessen a gondozó a gondozottal, ha milyen megoldások léteznek. Az, hogy egy betegnek milyen ápolási igénye van, ezt a szociális gondozó, vagy mi a kórházban, az ápolók mit meg tudjuk mondani. Ezt órában tudjuk kifejezni. Akiknek alacsonyabb ápolási igénye van, ők házi ellátás keretében elláthatók. Ezek a házi segítségnyújtás vagy szociális gondozók azok, akik ők nekik tudnak segíteni. De jelenleg kevés szociális gondozó áll rendelkezésre, jár minden 10-en vannak. Szociális gondozók naponta 200 tudnak kimenni egy-egy gondozóthoz, 2-3 órát tudnak ott tölteni, ez alatt megtörténhet a a tisztábarakás, a küldetésben mozgatásban segítéseket is, de sajnos az önök a nyelkező 8-tól fél 4-ig tart. Hiányzik az esti műszak, hiányzik a hétvégén műszak, mindannyian megegyeztünk, hogy jó lenne változtatni, szükség lenne ezeknek az időszaknak is a lefedésére.
1: Dr. Besenyi Orsolya Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatója elmondta, a tanácskozáson mindannyian egyetértettek abban, hogy a jelenlegi szociális ellátórendszer önmagában már nem képes megfelelő választ adni ezekre a kihívásokra.
2: Széles egyeztetést igényel, mind a kórház részéről kértem javaslatokat, véleményezést a házi orvos kollégáktól, a szociális intézményvezetőktől, polgármesterektől is. Annai Ferenc országgyűlési képviselő úr államtitkár úr kért tőlünk egy összefoglaló jelentést, amit interpellációban a parlament elé fog vinni, illetve továbbítja kérésünket a Szociális Minisztérium felé. Ennek az anyagnak az összeállításában nagy segítségemre van János Ida polgármestere S.S. Béla, aki a polgármesterek, illetve az önkormányzatoknak a véleményét is összefogja. S.S. Béla polgármester úréknál János Ida működik 10 éve egy Európai Uniós projektből finanszírozott modell. Elmondása szerint ez egy nagyon jó modell, és kész arra, hogy a többi önkormányzat számára is ezt átadja. De több polgármester is volt, aki közjavaslattal érkezett, Jász Péterul úr, Zsámboki Sándor polgármester úr, illetve a Klavik Ildikó polgármester asszony is nagyon aktív volt ezen az ülésen, és ő is készanyaggal érkezett. Ez is mutatja a téma fontosságát, hogy milyen jól és konstruktívan tudtak reagálni erre a megkeresésemre.
1: Az egyeztetés során Halmai Ferenc országgyűlési képviselő arra kérte a résztvevőket, hogy készüljön egy részletes szakmai összefoglaló a felmerült problémákról és a lehetséges megoldásokról, amelyet a parlament, valamint a szakterületért felelős minisztérium felé kíván továbbítani.
3: Ez egy országos probléma, és nagyon-nagyon régóta fennálló szerintem, és ez több évtizedesen fennálló probléma. És tulajdonképpen én arra gondoltam, amikor ez a JÖSZ ülés elindult, hogy a szakmai kérdéseket a szakmai szervezeteknek, illetve azoknak kell megoldani, vagy azoknak kell tanácsot adni, hogy mi legyen a megoldás, akik ebben részt vesznek, akik ehhez értenek. És ezért gondoltam, amikor előjött ez a probléma, és ott előadták nagyon sokan, és tényleg nagyon jó megoldásokat is kínáltak rá, hogy legyen egy kis team, és ezért javasoltam, hogy én kérnék egy olyan összefoglaló, vagy egy kidolgozott jelentést, amiben a megoldások is benne vannak, hiszen a szakmai szervezetek, önkormányzatok, ők tudják legjobban, hogy mi a probléma, és talán tudnak olyan megoldási javaslatokat ajánlani, elém tenni, amiket én tovább vihetek a kormánynak, parlamentben felszólalhatok, felhívhatom rá a figyelmet, és ha leteszek egy konkrét elképzelési javaslatot, akkor nem azt mondom, hogy azonnal, de valószínűleg nagyobb esélye lesz annak, hogy ez valamilyen megoldás születik majd erre.
0: Tartson velünk a Trió Mozaikban, ahol a legfrissebb járságügyi információk és interjúk várják.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár. A TÜFM hírei.
2: Marad a napos meleg idő. Ámokfutó lövöldözött egy svájci szórakozóhelyen. Gyorsabb lesz a vonat közlekedés a Gyöngyösi vonalon. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartén nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, és legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videófelvételeket a tettes beazonosításához. Már elérte a 750-et, a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimentésére összpontosítanak. Nepál külföldi segítséget kért a mentéshez, a DNS vizsgálatokhoz, valamint igazságügyi azonosításhoz. Indiai és kínai szakértők már a helyszínen dolgoznak. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra átláthatóvá és ellenőrizhetővé. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az asszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKB és a BKK is csökkentette energia és vízfelhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Kedden kezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatás irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a Gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekednek a vonatok Gyöngyös és Vámosgyörg között. Hozzátette, hogy az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
2: Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
1: Ez volt a reklám.
2: Trio FM.
3: Trio FM.
2: Melletted szól.
4: I took the long road across the ocean.

Jó helyre kapcsolt! Ez a Trió délután, ahol a legjobb dalok és friss hírek várják minden hétvégén 12 órától a Trió FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Marad a napos meleg idő. Folytatódik a víz alatti gátépítés a Paksnál. Tovább emelkedett a Kijev melletti orosz támadás áldozatainak száma. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszentbenedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. A munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Továbbra is 3-2 állampolgárságú magyar keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A Nepál-Tibet határvidéken hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zódult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A hétvégén is folytatódtak a légicsapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni halálos áldozatok száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Volodymyr Zelenszkij közölte, hogy a tűzoltóknak sikerült megfékezniük a lángok nagy részét. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Oroszország az elmúlt héten csak nem 4000 drónt és légibombát vetett be Ukrajna ellen. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben, mind a 6 áldozat svájci állampolgár. Egy svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik, a bulizók először tűzi játéknak hitték a hangokat. A rendőrség fényképeket és videófelvételeket vár a tettesbe azonosításához, az elkövető ellen pedig hajtóvadászat indult. Sem az indítékról, sem arról nem tudni, hogy egyedül vagy társakkal volt-e. A partira több ezren váltottak jegyet, de hogy a lövöldözés idején hányan voltak még ott, nem tudni. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Szinte mindenütt süt a nap az országban, csak kevés fátyol és gomoly felhő van az égen. Délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu.
6: Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
10: Emlékeztek? Tavaly nyáron felrobbant Jászberény. Most újra itt az idő. Szeptember 12-e, szombat, Jászberény, Aranykanál kerti parti, Dezóval.
11: A nagy sikerre való tekintettel foglaljatok asztalt minél előbb. Hamburgerek, sztékek, sültek, limonádé, koktélok, füst, láng, barbecue. Asztalfoglalás 0630 302 24 93. Aranykanál étterem, ahol az ízek és élmények találkoznak.
10: Szeptember 12.
12: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: 97.7 Trio FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Folytatódik a víz alatti gát építése Paksnál. Hamarosan elkezdődik a 2026-27-es tanév. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Folytatódik a fenék küszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. A munkálatokban a honvédség katonai, búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. Továbbra is három kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. A hétvégén is folytatódtak a légicsapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni támadás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videófelvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzi játéknak hitték a hangokat. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult, azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév, szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csaknem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kis diák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár, ezért a szakemberek szerint különösen fontos a pollen terhelés és az előrejelzések követése. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Súlyos támadásért két fiatal Debrecenben. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal kapcsán elmondta, a kormány célja továbbra is a legerősebb hivatal felállítása, melynek élén szakmailag elkötelezett és megalkuvás nem tűrő vezetők állnak. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősenc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Továbbra is három kettős állampolgárságú magyart keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. A hétvégén is folytatódtak a légicsapások Ukrajna ellen, miközben 38-ra emelkedett a Kijev melletti lőszerraktár elleni támadás halálos áldozatainak száma. A mentőcsapatok még 4 eltűntet keresnek. Az év legsúlyosabb Kijev környéki orosz támadása egy olyan katonai létesítményt pusztított el, ahol tüzérségi lövedékeket, aknákat, drónokat és egyéb lőszereket tároltak. Egy ember meghalt, többen megsérültek egy svájci technopartin történt lövöldözésben. Mind a 6 áldozat svájci állampolgár. A Blick című svájci újság videó felvételén 10 lövés hallatszik. A bulizók először tűzijátéknak hitték a hangokat. Az elkövető ellen hajtóvadászat indult, azt egyelőre nem tudni, hogy egyedül volt, vagy voltak társai is, illetve hogy miért lövöldözött. Megkésett két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, idősebb barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személyleírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM. A Jásság kedvenceivel. Ez a Trió délután. 97.7 Trió FM. Melletted szól.

Töltse a hétvégét a Trió délutánnal. A Trió FM zenés információs műsorával.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősenc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán hangsúlyozta, hogy az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy észak-nyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál csaknem 260 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A mentés jelenleg is tart, hajókat és helikoptereket is a helyszínre vezényeltek. A legfrissebb információk szerint a balesetnek halálos áldozatai is vannak, és több embert kórházba szállítottak. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökország ittású Dzsuba. Megkésett két fiatalt hajnalban egy férfi Debrecenben. Egyikük életveszélyes, időse barátja pedig súlyos sérülésekkel került kórházba. A késelőt nem sokkal később a szemtanúk személy leírása alapján elfogták a rendőrök. Mint kiderült, a gyanúsított szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd elővette egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos. Hasonló időre számíthatunk a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Jó FM.

Töltse meg a délutánját jó zenékkel és friss hírekkel a Trio FM-mel. Ez a Trio délután. Minden hétvégén dél és este 6 között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Felbocsátották a NASA új űrteleszkópját. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöbépítésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43 ezer köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben. Kapitány István hangsúlyozta, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy észak-nyugat-oroszországi olajfinomítót, Moszkva pedig megkezdte a felkészülést az ukrán energetikai rendszerek elleni válaszcsapásokra. Felborult egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartott a dél-törökországi Tasudzuba. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Fiú FM melletted szól.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
2: Ez volt a reklám.
3: A Trio FM hírei.
4: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint heten meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semmín Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Lemondott a magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Lemondott a magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint heten meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzsuba. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Változékonyabbra fordul az idő, hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk. Én Strasser Andrea vagyok, és már is sorolom, hogy milyen témákkal várom a kedves hallgatókat. Brutális gyorsulási rekordot ért el Kínában egy elektromágneses vonat. Ezzel biztos, hogy fogunk foglalkozni, mint ahogy azzal is, hogy a klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, hogy hogyan történik mindez, illetve ez a folyamat arról is szó lesz. Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, újfajta vizsgálatok jöhetnek. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont dolgozott ki egy vadonatúj módszert, amely világszenzáció. Erről is szó lesz, és megvizsgáljuk majd a duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, ha már az idei száraz, aszályos nyarunk kapcsán a víz megtartással nagyon sokan foglalkoznak. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így a sósíkságok jelenségét is meg fogjuk vizsgálni, és szó lesz az európai tűzesetekről is, mert hogy egy tanulmány szerint a katasztrofális tűzeseteknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig csak az európai kontinensen. Mindenek előtt viszont egy egészen más témával kezdjük. Magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője, első alkalommal egyébként egy akkumulátoros elektromos repülőgépről van szó, úgyhogy nézzük meg, hogy egészen pontosan hogy néz ki ez a rekord, amit felállított. A 27 perces út során 335 méteres magasságot ért el, majd egyszerűen visszatért. A teljes úthoz felhasznált energia költsége kevesebb, mint $5, azaz nem egészen 1600 forint volt, mert hogy elektromos repülőről van szó, írja a National Geographic az oldalán. Egyébként egy svéd kísérleti gépről van szó, amely augusztus 12-én szállt fel egy New York állambeli repülőtérről. A gép neve X1, 32,3 méteres fesztávolságú, maximális felszálló tömege meghaladja 11,3 tonnát. A gépet nem utasszállításra szánják egyébként, hanem repülési adatok gyűjtésére és az elektromos hajtásrendszer tesztelésére. A tapasztalatokat már egy nagyobb, kereskedelmi forgalomra szánt repülőgép fejlesztéséhez is használják. A vállalat, amely gyártja a gépet, azt állítja, hogy az első tesztrepüléseket 2028-ra tervezik, a cél pedig az, hogy ez a bizonyos gép, amelyet építenek, 2031-től már több tucat utast tudjon szállítani, tehát elektromos repülőgéppel. Nyilván az elektromos repülőgépek alapjaiban változtathatják meg a légi közlekedés gazdaságosságát, és olcsóbbá, gyakoribbá, valamint tisztábbá tehetik a légi közlekedést. A kérdés az, hogy valóban pár éven belül vagy évtizeden belül el tud-e terjedni a módszer. És ez a fajta géppark. Az elektromos repülés egyik legnagyobb előnye, hogy repülés közben nem bocsát ki a gép széndioxidot és más égéstermékeket sem. A légi közlekedés a globális széndioxid kibocsátás mintegy 2,5%-áért felelős, és a klímára gyakorolt hatása ennél is nagyobb, többek között a vízgőz és a kondens csíkok miatt. Teljesen egyértelmű, hogy nagyon jó lenne, ha minden repülőgép elektromos repülőgép lenne, akár már holnaptól, viszont az elektromos repülőgépek előtt nagyon komoly műszaki akadályok állnak. A legnagyobb probléma az akkumulátorok energiasűrűsége. A repülőgépek számára döntő fontosságú, hogy minél több energiát minél kisebb tömegben tudjanak magukkal vinni. A kerozin kilogrammonként még mindig nagyságrendekkel több energiát tárol, mint a korszerű lítium-ion akkumulátorok, miközben az akkumulátorokat nem lehet egyszerűen menet közben újra tölteni.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét. Ezzel a hírrel folytatjuk hamarosan, előtte viszont ránézünk arra az elektromágneses vonatra, amely gyorsulási rekordot ért el, 5,3 másodperc alatt gyorsult fel álló helyzetből 800 km/órás sebességre, ezzel egyébként saját rekordját is megdöntötte, és megközelítette egy utasszállító repülőgép utazó sebességét. Ha ez a vonat így haladna, akkor ebben az Egyesült Államokban mondjuk New Yorktól Los Angelesig 5 óra alatt el tudna jutni, tehát a keleti parttól egészen a nyugati partig. Ez a távolság egyébként körülbelül 4000 kilométer, 2400, illetve 500 mérföld közötti távolság, amit repülővel valóban meg lehet tenni 5 óra alatt, autóval viszont általában 40-45 óra. Az út persze csak akkor 40 vagy 45 óra, a New York-Los Angeles távolság, ha pihenés nélkül vezetnek egy autót. Szóval visszatérve erre a bizonyos vonatra, ezt a gyorsulási tesztet egy kínai tartományban hajtották végre még tavaly évvégén. A kínai állami média hírt is adott róla, de a világ sajtóban csak most terjedt el, írja a covid.hu. A Hupei laboratórium még korábban egyébként azt közölte, hogy olyan maglev vonat kifejlesztését tervezi, amely 1000 km/órás sebességre is képes. A maglev vonat mágneses lebegtetésű vonat, mágneses mezős segítségével lebeg a sín felett, nincs fizikai súrlódás a vonat és a sín között, így rendkívül csendesen és nagyon gyorsan tud haladni. Ez a vasútrendszer tehát mágneses lebegtetésre alapszik. A vonatot mágneses erő emeli a sínek fölé, kiküszöbölve a súrlódást a gyorsabb és simább haladás érdekében. Pályája elektromágnesekkel van felszerelve, amelyek képesek változtatni mágneses pólusaik irányát. A szerelvény előtti pólusok vonzzák a szerelvény elejét, majd amikor elhalad mellettük, az áram iránya megfordul, és a mögötte lévő pólusok taszítóvá válnak, a kétféle hatás mozgatja a vonatot. Jelenleg egyébként a világon mindössze 6 maglev vasúti rendszer működik, 3 Kínában, 2 Dél-Koreában és 1 Japánban. Egyébként a tervek szerint a kínai nagysebességű elektromágneses hálózatot nem feltétlenül személyszállításra fogják használni, hanem inkább katonai vagy űripari célokra. És akkor most nézzük, hogy mi a helyzet a madarainkkal, egy egészen más téma. A klímaváltozás miatt az elmúlt években a költöző madarak vonulásának időzítése is változott, ami komoly alkalmazkodási kihívás elé állíthatja a madarakat, mondta Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Monitoring és Kutatási Osztályának vezetője az MTI-nek. Lovászi szerint a hosszú távra vonuló madárfajok többségének állománya csökkenő tendenciát mutat, amelyben szerepet játszik az is, hogy egyre kevesebb olyan megfelelő terület áll rendelkezésükre, ahol az út során megpihenhetnek és úgymond feltölthetik az energiatartalékaikat. A szakértő szerint a vonulás időzítésére a legközvetlenebb hatást a táplálék mennyiségének módosulása jelenti. A sekélytavak kiszáradása például befolyásolja a parti madarak költözését, míg a bogyós termések, köztük a bodza korábbi érése számos kistestű énekes madárnál hozhatja előrébb az elvonulás kezdetét, írja a Telex tudományos rovata. Az pedig, hogy tavasszal egyre korábban jelennek meg a rovarok, szintén következménnyel lehet mindenre, ugyanis a genetikailag rögzült időpontban érkező rovarevő madara könnyen lemaradhatnak a táplálékbőség időszakáról, így fiókáik számára is kevesebb élelmet tudnak biztosítani. Idén április első felében egyébként a kedvezőtlen időjárás miatt alig érkeztek afrikai vonuló madarak Európába, így a fehér gólyák egy része is később kezdte meg a költést a megszokottnál. Emiatt ezeknek a pároknak a fiókái csak nemrég repülhettek ki, ami az elvonulást is valamelyest elnyújtja.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Ráküldték a daganat sejtekre a mesterséges intelligenciát, jöhetnek az újfajta vizsgálatok, állítja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, amely daganat sejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki, a mesterséges intelligenciát alkalmazó, a vizuális jellemzők mellett a molekuláris tulajdonságokat is elemző módszert, írja a HVG tudományos rovata. A rákos tumor sokféle, eltérően működő sejtcsoportból áll. Ezek között már a diagnózis pillanatában ott rejtőzhetnek azok a sejtek is, amelyek hónapokkal vagy évekkel később áttéteket indíthatnak el, vagy ellenállhatnak a kezeléseknek. A kihívás az, hogy ezeket a kritikus sejtcsoportokat időben rendkívül nehéz felismerni. Ebben értek el áttörést nemzetközi együttműködésben a Horvát Péter vezette lendület mikroszkópos képelemzés és gépi tanulás kutatócsoport szakemberei. A csoport mesterséges intelligencián alapuló módszereket fejleszt, amelyek a Molecular Medicine című folyóiratban számoltak be arról, hogy a leggyakoribb és legtöbb halálesettel járó vesét érintő daganat típusból, a világos sejtes veserákból származó mintákon a világon először mérték meg egy sejt szinten a tumor klónok genetikai és fehérje állományát. A hagyományos molekuláris vizsgálatok sokszor a teljes tövet mintát egyszerre elemzik, ezért könnyen elveszhet, hogy a tumor egyes részei egészen másképp működnek, mint a többi. Az új megközelítés célja, hogy a kutatók ne csak azt lássák, hogyan néz ki egy daganat, hanem azt is, hogy hogyan működnek benne a különböző sejtcsoportok. A vizsgálat technológiai hátterét a Szegedi Kutatócsoport által létrehozott automatizált egysejtes kutatási központ biztosítja, ez a világszinten is egyedülálló rendszer lehetővé teszi, hogy emberi beavatkozás nélkül a nap 24 órájában izolálják a mesterséges intelligencia által nagy pontossággal kijelölt sejteket, majd elvégezzék azok molekuláris elemzését. A megközelítés alapját az úgynevezett Deep Visual Proteomics adja. A módszerben a mesterséges intelligencia először elemzi a szövettani képet, felismeri a fontos sejttípusokat, vagy sejtcsoportokat, majd a kutatók ezeket vékony lézernyalábbal célzottan kiemelik a mintából. Ezután feltérképezik, hogy milyen fehérjék vannak jelen a sejtekben, a módszerrel a fehérjék közvetlenül jelzik, hogy hogyan működik, növekszik, alkalmazkodik, vagy válhat ellenállóvá egy daganatsejt. A tanulmányban a kutatócsoport a módszert egy fontos ponton egyébként továbbfejlesztette, a képelemzéssel kiválasztott tumorsejt csoportokat már nem csak fehérje szinten vizsgálta, hanem elemezte azt is, hogy az adott sejtben mely gének aktívak. Ez különösen fontos volt azoknál a sejtcsoportoknál, amelyek mikroszkóp alatt is veszélyesebbnek tűntek. A kutatók így ugyanazokat a sejtcsoportokat két oldalról tudták megvizsgálni. Látták, hogy milyen gének vannak bekapcsolva bennük, és azt is, hogy ebből milyen fehérje szintű működés valósul meg. A megközelítés segítségével pontosan feltárható, hogy a rákos daganaton belül eltérően kinéző sejtcsoportok miben különböznek egymástól biológiailag. Ez azért lényeges, mert egy daganat sejt agresszivitását nem egyetlen tényező magyarázza, hanem több folyamat együttese. A génaktivitás, a fehérjék működése, az anyagcsere és az immunrendszerrel való kapcsolat egyszerre aktív.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Évvégéig teljes tisztújítást tart a kereszténydemokrata néppárt. Erről a Laki Telken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semmén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A rendkívül aszályos, száraz, csapadékmentes nyarunkon nagyon sokat foglalkoztak azzal szakértők, hogy hogyan lehet a vízgazdálkodásunkkal másképp bánni, de vajon hogyan segíthetnek ezen a folyami, konkrétan a dunai vízlépcsők vagy duzzasztó művek? Vizsgáljuk meg ezt egy kicsit közelebbről, és nem csak azért, mert a paksi atomerőmű kapcsán is szó van erről. Először is tisztázzuk, hogy miről is van szó. A duzzasztó művek olyan létesítmények, melyek segítségével a folyó és állóvizek vízszintjét felduzzasztják az öntözés, az energiatermelés, vagy éppen a hajózás elősegítése céljából. Ezek az építmények a vízgazdálkodás régóta alkalmazott eszközei, sok esetben látványos és gyors megoldást kínálnak a vízhiány és a vízszint szabályozás terén, írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Azonban működésük jelentősen befolyásolja a közvetlen környezetet, a hatások pedig egyaránt lehetnek kedvezőek és kedvezőtlenek is. Úgyhogy vizsgáljuk meg ezt a történetet közelebbről. Egy biztos, a duzzasztó művek hatékonyan emelik és tartják magasabban a vízszintet, mellyel lehetővé válik a vízkészletek helyben tartása, továbbá az öntözés megvalósítása olyan területeken, ahol a víz gyorsan vonulna le a területről. Ezeknek a létesítményeknek szerepe lehet az energiatermelésben is, hiszen a duzzasztókkal vízerőművek hozhatóak létre, melyek megújuló energiaforrást is biztosítanak. A duzzasztó művek ezek mellett javíthatják a hajózhatóságot is, hiszen kiegyenlítik a vízszintet és csökkentik a sekély szakaszok kialakulását. Az ilyen területeken bizonyos esetekben akár vizes élőhelyek is kialakulhatnak. Ha csak az alföldünket nézzük, akkor a csökkenő vízhozamok és az egyre gyakoribb aszályos időszakok miatt felértékelődhet a duzzasztó művek szerepe. Hazánk felszíni vízkészleteinek 95%-a külföldi eredetű, ezáltal a vízgazdálkodás erősen kitett a határon túli viszonyoknak. Ennek értelmében különösen fontos a beérkező vízkészletek hatékony helyben tartása és hasznosítása. A duzzasztással létrehozott emelt vízterek képesek lehetnének a hozamcsökkenések mérséklésére, a felszín alatti vizek hatékonyabb utánpótlására és az öntözési igények kielégítésére. A kedvező hatások mellett azonban a duzzasztás komoly problémákat is okozhat, leginkább hosszú távon, nézzük meg ezeket is. A duzzasztók negatív hatásaként szokták emlegetni az áramlás lassulását, a hordalék lerakódását, mely főként a duzzasztómű felett található, ennek értelmében pedig a hordalék az alvízi szakaszról hiányzik. A jelenség miatt pedig a folyók medre egyre inkább mélyül, amely bizonyos esetek a felszíni alatti vízszint csökkenését és a talajvíz megcsapolódását is eredményezheti. A felhalmozódó üledék idővel pedig a duzzasztóban lévő víz minőségét, az élőhelyek ökológiai állapotát és sebezhetőségét, továbbá a tározók kapacitását is csökkenteni fogja. Ezek mellett érdemes külön a folyóvízi élőhelyek megszűnéséről is beszélni. Sok őshonos élőlény mára eltűnt vagy visszaszorult, hiszen a duzzasztók fizikai akadályt jelentenek a számukra. A duzzasztó művek önmagukban nem tekinthetők egyébként jó vagy rossz megoldásnak, állítja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hatásuk erősen függ a helyi adottságoktól és a hasznosítás céljától. Ennek tekintetében a jövő vízgazdálkodásában a duzzasztók alkalmazását mindig komplex rendszerek elemeként, lokális és regionális szinten egyaránt érdemes vizsgálni. Azt viszont szintén érdemes tudni ennek a témának a kapcsán, hogy a Duna teljes, mintegy 2850 kilométeres szakaszán több mint 60 nagyobb vízlépcső és duzzasztó mű működik, ebből több mint 55 Németország és Ausztria területén.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje, és mivel mindezt egy sósivatagban tette, így nem csak az új járgányt, illetve a rekordot fogjuk megvizsgálni a következőkben, hanem a sósivatagokat is. A brit Andy Green 1997-ben elsőként lépte át szárazföldön a hangsebességet, és most egy hidrogénnel működő belső égésű járművel ért el 653,9 km/órás sebességet a Utah állambeli legendás sósíkságon az Amerikai Egyesült Államokban. A föld leggyorsabb sofőréről van szó, tehát aki újabb rekordot állított fel mindezzel. Egyébként Andy Green 64 éves, és az egyetlen ember, aki szárazföldön egyáltalán átlépte a hangsebességet. Egy olyan hidrogénnel üzemelő, belső égésű járművel, amely működése közben nem keletkezik füstfelhő, mert hogy a járművet hidrogén hajtja, a kipufogóból pedig víz távozik. Ennél közelebb nem nagyon lehet kerülni a nulla széndioxid kibocsátáshoz, írja az sg.hu. Egyébként láttam a fényképet a járgányról, meg kell mondjam, inkább egy kerekekre szerelt rakétára hasonlít, mint egy autóra. Egyébként egy brit munkagépgyártó cég hozta létre a járművet, amely vállalat a szárazföldi sebességi rekord felállítása mellett azt is reméli, hogy a hidrogén motorokat az általa gyártott termékekben is felhasználhatja. Egyébként a hidrogénnel működő belső égésű járművek korábbi szárazföldi sebességi rekordját 2004-ben állították fel, akkor 298,5 km/órás sebességgel tudott a jármű, nem ez a jármű közlekedni. Ehhez képest a mostani rekord tehát a 650 km/órás sebesség óriási ugrás, és mivel a sósivatag kifejezést többször használtam ezen a sósíkságon, 1912 óta rendeznek sebességi versenyeket, így nézzük meg, hogy egyáltalán mit nevezünk sósivatagnak. A sivatagok egyik gyakori megjelenési formája egyébként a sósivatag. Itt a felszínre valamilyen ásványi só, legtöbbször egyébként konyhasó rakódik le. A kizárólag sivatagi, illetve félsivatagi területeken jelenik meg maga a sósivatag, leggyakrabban lefolyástalan területek legmélyebb pontjain, zárt medencék kiszáradt tómedreiben jön létre. Nem tévesztendő össze a sósivatag az emberek által a világ minden táján létesített sólepárló telepekkel. A sóval feltöltött medencék ott alakulnak ki leggyakrabban, ahol a környező területekről érkező víz megállapodik. A területen a megállapodó vizet az erős napsugárzás elpárologtatja, az elpárolgó vízből kicsapódnak a benne oldott sók és ásványi anyagok, a folyamat többszöri ismétlődése során pedig a tómedre teljes egészében feltölti a vízgyűjtő területről beszállított só. A sós tavak egyébként veszélyes képződmények, mivel a sós felszín alatt üregek maradnak hátra, így a föléjük tévedő utazó alatt az üregek beszakadhatnak. A sós tómedreket a II. Világháború hadvezérei is természetes akadályként tartották számon, és felhasználták őket védelmi vonalaik kialakításához. A sósivatagok környezetében rendszerint egyébként agyagsivatagokat is lehet találni. Ennek az az oka, hogy az elsivatagosodás előtti korban a medencéket víz töltötte ki, és e vízben indulhatott meg az agyag keletkezése, ami pedig a sósivatagok előfordulását illeti, a világ legnagyobb kiterjedésű és egyben legmagasabban fekvő felszíni sómezeje a dél-amerikai Bolíviában található. Ezen kívül van több is az Amerikai Egyesült Államok területén. Afrikában pedig a kontinens északi részén vannak hatalmas medencék, amelyeket só tölt ki.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén egy olyan témával jövök, amely szintén az aszályos, csapadékmentes száraz nyarunk kapcsán sokszor téma volt a hírekben, nem csak Magyarországon, mondhatnám világszerte, az európai katasztrofális tűzesetekről van szó, amelyeknek a valószínűsége akár a tízszeresére is nőhet az évszázad végéig, mondják a kutatók. A szélsőséges tűzeseteknek kedvező napok száma több mint a kétszeresére nőtt 1981 óta, elsősorban Dél-Európa egyes részein és Franciaországban. Ezt állapította meg egy friss tanulmány, írja a Rakéta. A kutatók szerint a vegetáció tüzeknek kedvező időjárási feltételek, a hőség, az aszály és a szél határozottan intenzívebbekké váltak a térségben. Összességében Dél-Európában kevesebb egyébként a tűzvész, mint mondjuk az 1980-as években, de kegyetlenebbek és nehezebben lokalizálhatók, akárcsak a Délnyugat-Franciaországban pusztító óriás erdőtűz. A legsúlyosabb tűzeset az országban 1949 óta, amely idén 2026-ban volt. De hogy még adatokat hozzak, a Pireneusi félsziget nagy kiterjedésű övezeteiben, Franciaországban, Olaszországban és Görögországban a vegetáció tüzeknek rendkívül kedvező feltételek jellemezte nyári napok száma 1981 és 2025 között több mint kétszeresére nőtt. Vegetáció tűznek nevezünk egyébként minden olyan szabad területen, erdőben, mezőn vagy nádasban keletkező lángütést, amely az élő vagy a holt növényzetet, a fűféléket, a bozótot, az avart vagy a fákat egyszerűen felemészti. Ezek a tüzek terjedhetnek a talajszinten vagy a koronaszinten is. No, de visszatérve erre a bizonyos friss tanulmányra, amely a hollandiai Groningen Egyetem kutatói keze alól jött ki, nos, a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy 1981 és 2010 között minden nyáron 10 alatt volt a tűzeseteknek kedvező napok száma. Az elmúlt évtizedben ez a szám hozzávetőleg 25-re nőtt a tanulmányozott országok egyes részeiben. A folyamatot csak és kizárólag a globális felmelegedésnek tudják be a kutatók, és a helyzet csak tovább romlik, ha nem állítjuk meg a felmelegedést. Nem tudom, hogy tudjuk-e egyébként, hogy Európa a leggyorsabban felmelegedő kontinens, a nyugati részében júniusban rekordmeleg volt, mindezt az Európai Uniós Klíma Megfigyelő Központ is állítja. A World Weather Attribution nevű nemzetközi kutatócsoport is azt vizsgálja, hogy az ember okozta éghajlatváltozás mekkora szerepet játszik a szélsőséges időjárási eseményekben, és egyértelműen az ember okozta klímaváltozás miatt bekövetkező júniusi történelmi kánikulának tudja be a mostani franciaországi és spanyolországi tűzeseteket. Egyébként a most megjelenő tanulmány szerzői szerint a szélsőséges tűzveszély eme új korszakára megfelelő talajműveléssel és az ellene való küzdelem stratégiáinak a javításával, így a tüzek megfelelő ellenőrzésével lehet reagálni. Erről például Franciaországban már nagyon heves viták folynak. Ezzel a hírrel értünk mai tudományos magazinunk végére, de nagyon sok érdekességgel volt dolgunk. Új rekordot állított fel a világ leggyorsabb sofőrje egy hidrogénhajtású járművel, de Kínában is gyorsulási rekordot ért el egy elektromágneses vonat. Megvizsgáltuk a folyami duzzasztó művek pozitív és negatív hatásait, valamint a sósivatagokat, és arról is szó volt, hogy daganatsejtek egyedi vizsgálatára dolgozott ki egy új módszert a Szegedi Biológiai Kutatóközpont. A klímaváltozás összezavarta a költöző madarak vonulási idejét, és magasba emelkedett a világ legnagyobb elektromos repülője. Ezekről mind szó volt, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is fogunk találkozni. És Strasser Andrea vagyok, mára búcsúzom, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és találkozzunk a legközelebbi tudományos magazin alkalmával is.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semmin Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Lemondott a magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Lemondott a magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint heten meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzsuba. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méh családveszteség várható. Változékonyabbra fordul az idő, hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Mindent megtesz a kormány az állami vagyon visszaszerzéséért. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása, de a kormány célja továbbra is egy erős intézmény felállítása. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7-en meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. Az első videófelvételeken mentő mellényben úszó emberek láthatók a felborult hajó körül. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzuba. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csaknem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el kijelölt pozícióját.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. De minden arcban és minden hangban téged

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. Meghalt a debreceni késelés egyik áldozata. Változékony, de meleg idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Lemondott a Magyar Korvinlánc testületben betöltött tagságáról és a Korvinláncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3 kettős állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint 7 meghaltak, többeket kórházba szállítottak. 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán egy Ciprus északi részén fekvő kikötőből tartotta a dél-törökországi Tasudzsuba. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatalemberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. A hőhullámok és a szárazság miatt éhezés várhat a hazai méhekre. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület szerint a pollen hiány az állomány 80%-át érintheti, ezért levélben fordultak Bóna Szabolcs agrárminiszterhez. Közölték, a jelenlegi helyzet miatt jövő tavasszal jelentős méhcsaládveszteség várható. Változékonyabbra fordul az idő, hétfőn a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jássák kedvenceivel. Ez a Trio Tour Mix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Előbb-utóbb kellett is szerető.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. Az izlandiak többsége továbbra sem akar csatlakozni az EU-hoz. Változékony, de meleg idő lesz holnap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenék küszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített vízalatti kősánc már most csaknem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtő vízcsatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Évvégéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányülésen döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Lemondott a magyar Corvin Lánc testületben betöltött tagságáról és a Corvin Láncról Krausz Ferenc. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek azzal indokolta döntését, hogy a testület működése és az a szerep, amelyet szerinte egy ilyen közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Krausz Ferenc hozzátette, ennek számára fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal alapítvány ügye. Meghaladta a 800-at a nepáli kínai határnál történt földcsuszamlás és villámárvíz halálos áldozatainak száma. A határ két oldalán több mint 3000 embert, köztük több száz turistát eltűntként tartanak nyilván. Továbbra is 3-2-s állampolgárságú magyart is keresnek a hatóságok. A kínai és nepáli hatóságok közben további lehetséges áradás veszélyeire figyelmeztetnek. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjainál 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török